Kosi senye Bonsoir wa mene sempa Debrane mamba Obi Sop Obi Sop